Five. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot.